0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: gyerekek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Zák és Közterek.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Több 10 millió forintot csaltak ki telefonos banki átverésekkel Békésben. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés miatt intézkedtek két dobozi férfival szemben. Új alpolgármestert választottak Békésen. Újabb telefonos csalásokra figyelmeztet a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több Békésvár megyei magánszemély és vállalkozás is csalók áldozatává vált. Egy cégvezetőnek például több mint 40 millió forintos kárt okoztak az elkövetők. A rendőrség korábban már videóban is bemutatott két Békés Csabai esetet, amelyek során az áldozatoktól összesen közel 25 millió forintot csaltak ki. Az egyik férfi csak nem 10 millió, a másik mintegy 15 millió forintot veszített. A módszer mindkét esetben hasonló volt. A sértetteket telefonon keresték meg olyan személyek, akik banki ügyintézőnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a céges bankszámlákon gyanús tranzakciókat észleltek, majd arról érdeklődtek, hogy a számla tulajdonosok indították az utalásokat. Amikor a férfiak jelezték, hogy nem tudnak a tranzakciókról, a telefonálók felajánlották a pénzfelülvizsgálatát és az utalások leállítását. Ehhez azonban különféle utasítások követését kérték. Kódok beolvasását, illetve távoli hozzáférést biztosító programok telepítését. Az áldozatok teljesítették a kéréseket, ezzel pedig hozzáférést biztosítottak a csalóknak a bankszámláikhoz. A rendőrségi figyelmeztetések ellenére újabb esetek történtek. Egy Békés megyei vállalkozás vezetőitől a napokban több mint 40 millió forintot csaltak ki hasonló módszerrel. Szombati Andrea rendőralezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője arra hívta fel a figyelmet, hogy a csalók tudatosan sürgetik áldozataikat. Azt sugallják, hogy azonnal cselekedni kell, különben elveszítik a számlájukon lévő pénzt. Az így kialakított pszichés nyomás sokszor megakadályozza a józamérlegelést. A hitelesség látszatát tovább erősítik azzal, hogyha valaki bizonytalanná válik, felajánlják az átkapcsolást a bank biztonsági részlegére. A vonal másik végén egy újabb csaló erősíti meg az előző telefonáló állításait. Egy Békés Csabai eset ugyanakkor arra is példát mutatott, hogyan lehet megakadályozni a további károkat. Az egyik sértettől a csalók már megszerezték az egyik számláján lévő pénzt, majd arról érdeklődtek, van-e másik bankszámlája. Amikor a férfi elmondta, hogy a másik számla felesége nevén van, arra kérték, hívja fel őt és igazoltassa vele a kapott kódokat. A feleség azonban felismerte a csalási kísérletet és megállította a folyamatot. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot és a vállalkozások vezetőit, hogy telefonon soha ne adjanak ki bizalmas banki adatokat, és ismeretlenekkel ne beszéljenek számláikról vagy az azokon lévő pénzről. Ha valaki gyanús tranzakcióra vagy számla problémára hivatkozva keres önöket, szakítsák meg a hívást és közvetlenül a bankot keressék meg a hivatalos ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a bankkártya hátoldalán található elérhetőségen. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt indult eljárás két dobozi férfi ellen. A rendőrség szerint egyikük vadászként tilalmi időszakban és idegen vadászterületen is ejtett el vadokat, emellett fegyverét olyan társának is átadta, aki nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A két férfi szeptember 30-án fogták el a Békés Csabai rendőrkapitányság nyomozói, a Terror Elhárítási Központ és a Békés megyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkat társaival közösen. A nyomozás adatai szerint a vadász az egyéni vadászatok során több alkalommal is átadta fegyverét segítőjének, aki sem fegyvertartási engedéllyel, sem vadásztársasági tagsággal nem rendelkezett. A férfi korábban maga is vadászott, engedélyt azonban ittaság miatt visszavonták. A rendőrség szerint a segítő tilalmi időszakban támvadra is célzott, és olyan eset is előfordult, amikor el is ejtett egy állatot. A vadászt emellett azzal is gyanúsítják, hogy más vadász területére átment, illetve oda átlőtt. A hatóságok információi alapján az elejtett vadak egy részét nem jelentették be, hanem feldolgozták, húsukat pedig értékesítették. A rendőrök mindkét férfit őrizetbe vették. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy pontosan hány alkalommal történhetett orv vadászat és mekkora kárt okozhattak az érintettek. A vadász fegyvertartási engedélyét visszavonták, fegyvereit lefoglalták, segítőinél pedig engedély nélkül tartott lőszereket találtak, amelyeket szintén elvettek a hatóságok. Az ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást.

0: Fontos személyi döntésekről határozott legutóbbi ülésén a békési képviselőtestület. A grémium Deákné Domonkos Juliannát választotta meg új alpolgármesternek. A tisztség betöltésére azért volt szükség, mert Polgár Zoltán augusztus 1-ével lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról. Deákné Domonkos Julianna korábban oktatási művelődési tanácsnokként dolgozott. Ez a tisztsége az alpolgármesteri kinevezésével megszűnt. A testület társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoke Serfec Dávid önkormányzati képviselőt választotta, aki a polgármester szerint civil területen szerzett tapasztalatait ebben a feladatkörben is hasznosítani tudja. A bizottságok összetétele is változott. Csibor Géza az ügyrendi bizottságból a humán bizottságba került, az ügyrendi bizottság új tagja pedig Serfec Dávid lett. Egy bizottsági helyet egyelőre nem töltenek be, arra a Polgár Zoltán lemondása miatt kiírt időközi választás után megválasztott képviselő kerülhet. A testület több önkormányzati társulásba is delegált tagokat. A kistérségi intézmény fenntartó társulásba Mucsi András került, a Darech önkormányzati társulásba Deákné Domonkos Juliannát, a BKS felügyelő bizottságába pedig Földesi Mihályt delegálták. A polgármester arról is beszámolt, hogy szeptember 7-től dr. Varsandán Széni Ildikó tölti be az aljegyzői tisztséget. A korábbi aljegyző dr. Bocskai Árpád augusztus 1-től a Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő igazgatója. Két békéscsabai szakember vehett át idén a békéscsabai fiúság helyett kitüntetést. A közgyűlés Egeresi Viktória Krisztinának és Domokos Balázsnak ítélte oda az elismerést, amelyet a csabai garambonciás napokon adtak át csütörtök délután. Egeresi Viktória Krisztina pedagógusként és ifjúság segítőként dolgozik. Pályáját 2011-ben kezdte a békéscsabai evangélikus gimnáziumban, ahol azóta is fontos feladatának tartja, hogy a diákokat az iskolai kereteken túlmutató közösségi munkára, önkéntességre és aktív társadalmi részvételre ösztönözze. 2021 óta hivatalosan is a gimnázium diák önkormányzatának segítő pedagógusa. Kezdeményezésére 2023-ban újjáalakult a békéscsabai DÖK segítők szakmai munkaközössége is. Több városi program, köztük a közösségi költségvetés tervezési program, az ifjúsági piknik és az ifjúsági kapcsolatok napja is kapcsolódik a nevéhez. Munkájával a fiatalok, az iskolák, a civil szervezetek és a helyi döntéshozók közötti kapcsolatot is erősíti. A másik kitüntetett, Domokos Balázs személyisége és munkája szorosan összefonódik a békéscsabai zeneoktatással. Hangszeroktatása mellett Furulya együttest is szervezett. Később átvette a Körösparti Junior fúvósok vezetését, és azóta is meghatározó szerepet vállal a fiatal zenészek oktatásában és közösségének építésében. Tanítványai számára nem csak a hangszeres tudás átadását tartja fontosnak, hanem azt is, hogy a közös zenélés élményt, barátságokat és tartós közösségi kapcsolatokat adjon. A hazai és külföldi fellépések, valamint a közös utazások számos élményt jelentenek a fiataloknak. Domokos Balázs így több generációt vezetett be a zenevilágába. A közgyűlés az állhatatos pedagógusi, karnagyi és nevelői munkáját ismerte el a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetéssel.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani? Hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a törökös beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mondjuk nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az igen. Csak már egy eredménye a kék.

0: ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
1: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Nagyon boldog névnapot, így október 7-én az Amáliáknak. Isten éltesse őket. Én indítom a mai műsort is. A következő két órában rádiózhatunk együtt.

0: Kádmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ha a reggel már egyszerre 3-4 dologgal próbálunk haladni, könnyen szétforgácsolódik a figyelmünk a mai nap indító tippünk szerint. Egy kutatásban azt találták, hogy amikor sok különböző feladat között válogatunk, romolhat a koncentráció és a teljesítmény egyaránt. A VU Amsterdam kutatói egy hónapon keresztül dolgozó emberek mindennapjait vizsgálták, és azokon a napokon, amikor nagyon sok feladat között oszlott meg a figyelmük, kevésbé tudtak elmélyülni a munkában, úgyhogy ma próbáljuk ki, amit éppen csinálunk, arra figyeljünk 100%-ban. Ez jó tehet. Jó egészséget és jó melót mára.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Én pedig elhoztam ma is a kalendáriumunkban a mai nap híres szülöttjeit. Például ma született Toni Braxton, hatszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő 1967-ben. Tom York, a Radiohead énekese 68-ban született éppen ma, illetve Simon Cowell, a brit televíziós producer és tehetségkutató műsorok ismert zsűri tagja, 59-ben született a mai napon. Ők voltak a mai nap híres szülöttei, most pedig vissza a dalokhoz. Oh!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazinműsor már az első órájának a végéhez is ért. Haladunk a ma reggelünkkel is tovább szépen, ahogy szoktunk a medrében. Rádiózzunk együtt a folytatásban is.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Közzétette a szeptemberi

0: független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetés tiltó cikkelyére hivatkozhatnak. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a déli délkeleti szél, a legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft., a szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Folytatódik ebben az órában is a műsor. Nem sokára ellátogatunk majd egy különleges alagút környékére. Azonnal hozom majd az infókat a hazai kalandozónkban. Rádiózzunk együtt.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Társadalmi szélú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallottak.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal.

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó, várnak a programok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.
3: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Békés Csabától nem messze található Gerendás, ahol egy egészen különleges fasor is húzódik. A település egyik védett természet értéke az úgynevezett Apponyi Gerendás fasor, amelynek hársfái a betonút fölé hajolva szinte zöld alagutat formálnak. A fasor természetvédelmi oltalom alatt is áll egyébként, és Gerendás történetéhez is több érdekes név kapcsolódik. Itt gazdálkodott és kísérletezett Mokri Sámuel, az első magyar búza nemesítő, de Munkácsi Mihály is töltött időt a településen. Ha ide látogatunk, ezt érdemes szemügyre venni. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néha kisebb csapadék sem kizárt. A legmelegebb órákban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
6: Csaba Rádió.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nemrég bejelentették az idei fizikai Nobel-díj kitüntetettjeit. Francis Hansen kapta az elismerést az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és a nagy energiájú neutrónok felfedezésében végzett meghatározó munkájáért. A neutrinók elképesztően nehezen észlelhető részecskék, elektromosan semlegesek, tömegük pedig rendkívül kicsi, ezért hatalmas mennyiségben haladnak át rajtunk, úgyhogy észre sem vesszük őket. Az Antarktiszon működő Ice Cube egy köbkilométernyi tiszta jégben keresi azokat a parányi fényjeleket, amelyek akkor keletkeznek, amikor egy neutrino ritkán kölcsönhatásba lép az anyaggal. Hát egészen elképesztő, mire képes a tudomány. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közmépítés zavarhatja közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőbenyőben a Petőfi úton és Kevermesen a Battunyai úton. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Akku Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az influenza minden évben sok embert érint, de a megfelelő megelőzéssel jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata és a betegség súlyossága. A megelőzés egyik alapköve a megfelelő higiénia. A gyakori és alapos kézmosás segít eltávolítani a vírusokat, amelyek gyakran a tárgyak felszínén is megmaradnak. Érdemes a szemet, az orrot és a száját elkerülni kézzel, különösen zsúfolt helyeken. A rendszeres szellőztetés szintén fontos, mivel a friss levegő csökkenti a vírusok koncentrációját a zárt térben. Fontos szerepe van az egészséges életmódnak is. A megfelelő alvás, a tápanyagokban gazdag étrend, a rendszeres testmozgás és a stressz csökkentése mind hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez. Az erősebb védekező képesség pedig segít abban, hogy a szervezet könnyebben megküzdjön a fertőzésekkel. Az influenza szezon idején érdemes kerülni a közeli érintkezést a betegekkel, illetve ha mi magunk vagyunk betegek, maradjunk otthon, hogy megóvjuk környezetünket. A tüsszentést vagy köhögést takarjuk el zsebkendővel vagy a könyökhajlatunkkal, és azonnal mosunk kezet utána. Összességében az influenza megelőzése néhány egyszerű, mindennapi lépéssel is hatékonyan támogatható. A higiénia, az egészséges életmód és a felelősség teljes magatartás együtt jelentik a legerősebb védelmet a vírus ellen.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
4: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor végéhez értünk ezennel. Én köszönöm, hogy ma is együtt rádiózhatunk ebben a két órában. Találkozunk holnap is. Minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió euró. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához, majdnem 26

0: céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma még folytatódik a túlnyomon napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a déli délkeleti szél, a legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.
5: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közműépítés lassítja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úton, a körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal.
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
2: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
2: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
2: Gyere és egyél nálunk.
3: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Karácki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Ma a túlnyomóan napos idő várható, zápor, zivatar előfordulhat. A legmelegebb órákban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hideg front, meleg front. Te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: zenekaros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. október 5-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Két szombaton is lesz lomtalanítás Békés Csabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békés Csabán. A TAPE hulladékgazdálkodási köztisztasági szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vonthát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borjúréti kertek és a kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani, ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladéklerakók terhelése is csökkenthető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelt a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók várták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon a részvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes, sütőfőző bemutató és gyermekprogramok is színesítették a napot. Rabovszki Györgyin, a csoport vezetője és a rendezvény szervezője elmondta, hogy a közösség egyik legfontosabb feladata a frissen diagnosztizált betegek segítése. A gluténmentes étrendre való átállás ugyanis sokak számára komoly kihívást jelent, hiszen az ilyen alapanyagokkal készült tésztek és ételek elkészítése eltér a hagyományosétól. A csoport ezért rendszeresen szervez sütőfőző délutánokat Mezőmegyeren, Jaminában és a Csaba Gyöngyében. A rendezvényen szó esett a cöliákia tüneteiről és a korai felismerés fontosságáról. Kiemelték, a betegség nem csak hasmenéssel, hasi fájdalommal és puffodással járhat, hanem vashiányos vérszegénység, bőrtünetek vagy ízületi panaszok formájában is jelentkezhet. A cöliákia autoimmun betegség, amelynek egyetlen hatékony kezelése a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye már nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.

0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a Gyerekek és Diákok Hangja elnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éve áttartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, ha rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakította ki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzése, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautó csapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezett tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várta a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a város védelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap célja éppen az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Micike, tönkrement a bélyegzünk. Egy óra múlva pályázat beadás.
4: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegző készítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
5: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Micike! Maga nélkül!
1: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Speed Pizza.
5: Speed Burger.
6: Speed Pizza.
5: Speed Burger.
4: Speed Pizza.
5: Speed Burger.
6: Gyere és egyél nálunk.
5: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
2: Reklámot hallottak.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybank elnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. A következő két órában rádiózhatunk együtt, hozom az üzeneteket, a köszöntéseket és természetesen a jó zenéket. Szép napot!

Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, itt a kívánság műsor és az üzenetünk a Csaba Rádió Facebook oldaláról, amit fel most készültem az érkező zenénkhez. Sziasztok! Kedves Dórikánknak szeretnénk üzenni, hogy nagyon sok sikert kívánunk az állásinterjújához holnapra. Drukkol neked a csapat, és veled vagyunk mindannyian, ez pedig Zsófi írta nekünk. Hát akkor Dóri, mi is sok sikert kívánunk a most érkező zenével.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. És ma is zárjuk a kívánság műsor sorait a névnapos köszöntésekkel. Az Amáliáknak és a Máriáknak nagyon boldog névnapot kívánunk. Isten éltesse őket. Én pedig itt vagyok önnel a folytatásban, és csak a kívánság műsortól búcsúzunk.

0: műsor, a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Köd esetén vezessünk óvatosan, az őszi reggeleken gyakoribbá válnak a sűrű, köddel ellátott időszakok, ami jelentősen csökkenti a látótávolságot. Ilyenkor soha ne használjuk a távolsági fényszórót, mert visszaverődik a páráról, és még rosszabbul látunk. Kapcsoljuk be inkább a ködlámpát, hogyha van, tartsunk nagyobb követési távolságot, és maradjunk nyugodtak, a legjobb, hogyha lassabban, de biztonságosan haladunk, hogy pedig beérünk városi szakaszokra, vagy oszlik a köd, akkor ne felejtsük el lenyomni a ködlámpát. Jó autózást!

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ebben az órában is itt vagyok, hogy a hátralévő dolgos, szorgos órákat feltöltsem jó zenékkel, nem sokára pedig egy zenei érdekességgel is készülök. Rádiózzunk együtt ebben a 60 percben is.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Yeah. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zene és információs magazin műsor szól. A sok jó dal között pedig itt van egy zenei érdekesség a Coldplay-ről. Az egyik legnagyobb slágerük a Viva La Vida 2008-ban jelent meg, és különlegessége, hogy a zenekar tagjai közösen írták mind, miközben hangszert is cserélgettek a stúdióban. A dal szimfonikus hangzása miatt több rádió által először el lett utasítva, de végül Grammy-díjat nyert, és több mint 1 milliárd streamet ért el, így hát azok a rádiók is valószínűleg bevették a repertoárba annak idején külföldön, amik először elutasították volna. Ez a Coldplay Viva La Vida című dalának a története, most pedig vissza a zenékhez. Chris Brown.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ennek a végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk, de holnap is jelentkezem ebben az idősávban. További szép napot!

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hatóan jobb.
2: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Kettő múlt, szép napot, jó munkát mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Én Debreceni Ilona vagyok. Ma 60 Liliről, a drakonidákról és izgalmas programokról mesélek. Teszem mindezt a kedvencek társaságában. Október 7-e van a csokival borított perec napja. Legyen ma ez a desszert. A délutánt pedig édesítsék a kedvencek.

0: GEN, Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: Reklámot hallottak.

0: dance all night.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Szeretjük ezt a kedvencet, ez a Csaba 88.9-en, ahol gyorsan köszöntjük mindazokat, akik ünnepelnek. Kezdjük az Amáliákkal, hiszen október 7-én ez a gyönyörű női név szerepel a névnaptárban. A név germán eredetű, jelentése védelem. Kedves Amáliák, Liák, sok-sok boldogságot, és ugyanezt kívánjuk a nap szülötteinek. Mindazok, akik október 7-én születtek, egy napon születtek Desmond Tutuval, a dél-afrikai származású lelkésszel. A mai ünnepelteknek tőle hoztam egy idézetet. Ne a hangodat emeld fel, tanulj meg jobban érvelni. E jó tanács mellé örömteli, emlékezetes, szép napot, sok-sok boldogságot kívánunk.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Három úgy szép napot és jó munkát mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, ahol mindjárt a drakonidákról mesélek, mióta fedezték fel őket, mik ők, hol bukkanhatunk rájuk, mit kell tenni azért, hogy lássuk őket. Jó sok kérdés, de mindegyikre kapunk választ. És közben hozok a legjobb zenei válogatást velük. Kívánok kellemes kikapcsolódást. Hányszor?

0: zenekaros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Soma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mester lett.
4: Micike, tönkrement a bélyegzőnk. Egy óra múlva pályázat beadás.
5: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegző készítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
6: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Micike! Maga nélkül!
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
2: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következik a sütőtök ezer arcából egy süssünk sütőtökös palacsintát. Azt írja a recept, hogy ez különleges és laktató reggeli lehet. Ugyanúgy kell hozzá liszt, sütőpor, cukor, tojás, csak éppen ezúttal legyen nálunk sütőtök püré is. Összekeverjük a lisztet a sütőporral, fahéjjal és cukorral, egy másik tálban pedig simára keverjük a tojást a sütőtök pürével, ehhez megy majd a tej. Jöhetnek a száraz hozzávalók egészen addig, amíg sűrű, sima tésztát kapunk. Forró serpenyőben sütjük meg a palacsintákat mindkét oldalukon. Juharszirupal, mézzel, esetleg egy kis darab vajjal a tetején tálaljuk. El tudom képzelni, hogy nem csak az illata, hanem a színe is gyönyörködtető.
1: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek, mi pedig a legjobb válogatásban. Ez a Csaba 88.9. október 7-e van. Október 6-a és 10-e között a drakonidák meteorraj hulló csillagai figyelhetők meg az égbolton. Csillagászok szerint meg kell keresni a nagy göncölt, ennél kicsit feljebb tekintve megtaláljuk Drákót, azaz a sárkány csillagképet. No, arról érkeznek a hulló csillagok. A drakonidák meteorraj anyaüstökösét nem is olyan régen fedezték fel, alig több mint 100 éve. Az az érdekessége ennek a meteorrajnak, hogy viszonylag nagy a bizonytalanság a várható csillaghullás intenzitását illetően. A rajongói egyszerűen csak így fogalmaznak, a sárkány bármikor felébredhet.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahová kulturális programot hoztam. Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a Móricz Zsigmond regényéből készült Rab oroszlán című darabot. Móricz lélektani regénye nem csupán egy házasság története, hanem az emberi szabadság, az öregedés és az elmulasztott lehetőségek drámája. Két ember vallomása arról, mit jelent együtt leélni egy életet, és hogyan változik a szerelem az évek során. Az aktuális előadások időpontját megtaláljuk a jokaiszínház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskola kezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatás

0: kincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Négy múlt, ez a Csaba 88-90, ahol a legjobb dalok társaságában mindjárt 60-i Liliről mesélek, a bárónőről, aki nem csak kiváló recepteket, de házvezetési ötleteket, vendégváró jó tanácsokat is adott a múlt században kezdőházi asszonyoknak, kezdőknek és haladóknak pedig egyaránt a kedvenceket hozzuk velük. Kívánok szép délutánt! I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, és igazi kedvenc lehet minden, amit sütőtökből készítünk. Olvastam egy receptet, miszerint létezik sütőtökös a risotto. Ez egyszerre krémes és melengető. Olívaolajat és vajat hevítünk egy serpenyőben, ezen hagymát párolunk, aztán fokhagymát, mármint hogy hozzáadjuk a vörös hagymához. Ezt követik a sütőtök kockák, pirítjuk pár percig, hozzáadjuk a rizst is, azzal is pirítjuk tovább. Ekkor forró alaplevet adagolunk, illetve aki pikánsra szeretné, az egy kis bort. Az alaplével addig kell főzni, amíg a rizs megpuhul és krémes állagú lesz. Amikor a rizs és a sütőtök már puha, akkor mehet hozzá egy kis reszelt parmezán, tálaláskor pedig rozmaringgal vagy kakukkfűvel hintjük meg. Próbáljuk ki a sütőtökös risottót.
0: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szeretjük ezt a kedvencet, úgyhogy hoztuk még ide a Csabára 88-9-re, de most nyissuk ki együtt a kalendáriumot. 1968. október 7-én hunyt el Hatvani Lili bárónő, Amerikában élő író. Divatikon volt, okos, gazdag, szellemes, világot látott. Több nyelven beszélt, fordított, kritikákat, tudósításokat, színdarabokat és regényeket is írt. Mindig tudta, hogy mi illik és mit diktál a jó ízlés, de valahogy mindig belefért egy kis fricska is. Ha ma élne, valószínűleg gasztroblogger lenne. Állítólag mindenkit megírt, akivel találkozott. Lehetett az zsoké, színész, újságíró, herceg. Hatvani Lili újságírónak született, és csak másodszorban bárónőnek. 1936-ban volt átütő sikere. Öltözködés és divat című könyve az antikváriumokban még elérhető. Könyvéből kiderül, szerinte az öltözködés művészet. Emlékezzünk ma Hatvani Lilire, és hallgassuk a legjobb zenéket. Teljen továbbra is kellemesen a délután.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal.
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek mindjárt 5 óra, úgyhogy én már a hazaúton hallgatom őket. Debreceni Ilona vagyok, köszönöm a társaságot. Találkozzunk holnap is. Holnapra egyébként nagyon kellemes, napos őszi időt ígérnek a szakemberek. Én pedig azt ígérem, folytatódik most a Csaba műsora. További kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel. Viszont hallásra.

0: kezelték különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Median legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a nemzeti kulturális alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 000 példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 000-re duzzadhat a darvak száma.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Let a Mars again.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Mese Optika. Akár napsütés, akár borús idő, a tiszta látás mindig jó döntés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Holnap egy észak-nyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben még jó idő várható, estétől aztán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Holnap még 27 fokot mérhetünk, pénteken viszont már csak 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Mese Optika. Akár napsütés, akár borús idő, a tiszta látás mindig jó döntés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba rá.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Október 7-e, szerda van, a mai napon az Amáliák ünneplik névnapjukat. Az Amália germán eredetű női név az Amál elemhez kapcsolódik, amelynek jelentése munka, tevékenység, szorgalom. A név jelentését ezért gyakran így adják meg, dolgos, szorgalmas, tevékeny. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 7-e szerda van, 84. születésnapját ünnepli a mai napon Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, énekesnő, érdemes művész, a Víg Színház társulatának és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Generációk nőttek fel a magyar költők verseit megszólaltató gyermekdalaiból, miközben kiemelkedő színművészeti és filmes karriert futott be. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 7-én szerdán 77 évvel ezelőtt jött létre az NDK, vagyis a Német Demokratikus Köztársaság. A Német Demokratikus Köztársaság, vagyis Kelet-Németország 1949. október 7-én jött létre a II. Világháború utáni szovjet megszállás jövezetben. Az állam a szocialista blokk része volt tervgazdasággal és szigorú állambiztonsági ellenőrzéssel. Fennállásának a német újraegyesítés vetett véget, amikor is 1990. október 3-án az NDK területe hivatalosan is csatlakozott a Németországi Szövetségi Köztársasághoz. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 7-e szerda van, 79. születésnapját ünnepi a mai napon Rózsa György, a magyar televíziózás egyik legmeghatározóbb műsorvezetője, szerkesztője és producere. Több mint 60 éves tévés pályafutással a háta mögött, generációk számára vált ikonikus képernyős arca a magyar televízió aranykorában. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. október 5-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Két szombaton is lesz lomtalanítás Békéscsabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békéscsabán. A TAPE hulladékgazdálkodási köztisztasági szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a Belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vonthát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borúréti kertek és a kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani, ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladéklerakók terhelése is csökkenthető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelt a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók várták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon a részvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes, sütő-főző bemutató és gyermekprogramok is színesítették a napot. Rabovszki Györgyi, a csoport vezetője és a rendezvény szervezője elmondta, hogy a közösség egyik legfontosabb feladata a frissen diagnosztizált betegek segítése. A gluténmentes étrendre való átállás ugyanis sokak számára komoly kihívást jelent, hiszen az ilyen alapanyagokkal készült tésztek és ételek elkészítése eltér a hagyományosétól. A csoport ezért rendszeresen szervez sütő-főző délutánokat Mezőmegyeren, Jaminában és a Csaba Gyöngyében. A rendezvényen szó esett a cöliákia tüneteiről és a korai felismerés fontosságáról. Kiemelték, a betegség nem csak hasmenéssel, hasi fájdalommal és puffodással járhat, hanem vashiányos vérszegénység, bőrtünetek vagy ízületi panaszok formájában is jelentkezhet. A cöliákia autoimmun betegség, amelynek egyetlen hatékony kezelése a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.

0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a gyerekek és diákok hangja elnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éven át tartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, ha rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakította ki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség osztálygyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzése, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautó csapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezet tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várta a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a város védelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap célja éppen az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Szép jó napot kívánok! Önök Nédo Gézát hallják. Október 7-én szerdán 44 évvel ezelőtt mutatták be a Broadway-en a Macskák című musicalt. A Macskák a világ egyik legsikeresebb és legrégebben futó musicalje, melynek zenéjét Andrew Lloyd Webber szerezte T.S. Eliot Macskák könyve című versciklusa alapján. Az 1981-es londoni ősbemutató után Magyarországon is történelmet írt, a Madách Színház 1983. március 25-én mutatta be Szirtes Tamás rendezésében és Seregi László koreográfiájával. A darab azóta több mint 1400 előadást élt meg, generációk nőttek fel rajta, és a magyar színház történet legfontosabb sikerszériájává vált. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
3: Oh, she, baby.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: A mai estén is csak a kedvenceink, a legjobb dalok. Mint mindig, a következő órákban ezeket fogom nyújtani, és persze a legfrissebb és legérdekesebb infókat is tálalom. Én Hászalai Balázs vagyok, nagyon számítok rátok. Töltsük együtt az időt, jó rádiózást!

0: Csaba Rádió.
1: Új albummal készül visszatérni még az idén el, és egy kéz az énekesnő elárulta, hogy már a Célegyenesben jár a lemez munkálataival. Az anyag a 2021-es Kéz című korong folytatása lesz. A világsztár szerint most minden korábbinál magabiztosabban és szabadabban alkot végre. Úgy fogalmazott, az új dalokban is szeretne valódi érzelmeket és emberi történeteket megmutatni, mert számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a zenei jelentéssel bírjanak a hallgatói számára. Elisa az interjúban azt is felidézte, amikor Jay-Z-vel közösen berobbant az Empire State of Mind. Azt mondta, az a dal akkora hatással volt az emberekre, hogy

Aki szeretne még egy utolsó nagyot napozni az őszi, meglehetősen erős napsütésben, annak érdemes azért kapkodnia, hiszen hamarosan véget ér a vénasszonyok nyara. Csütörtökön nyugat felől már érkezik egy olyan frontrendszer, amely megváltoztatja majd ezt a kellemes nyugodt időt, többfelé esővel, záporokkal, helyenként akár kisebb zivatarokkal. A front mögött pedig jóval hűvösebb levegő áramlik fölénk, így a mostani 25 fok feletti délutánoknak is búcsút inthetünk. Hétvégén már csak olyan 16 és 22 fok közötti csúcsértékek várhatók, lesznek olyan területek, ahol a 20 fokot sem érjük el. Jó ír viszont, hogy az éjszakák átmenetileg most enyhébbek lesznek a több felhő miatt, a fagypont körüli hajnalok is eltűnnek egy időre. A napos száraz őszi időt tehát még holnap is érdemes lesz kihasználni.

0: tartanék.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.
1: 24 órában Békés Csabáról.
2: Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Folytatjuk itt a Csaba Rádión szerda esten, hogy a kedvenceitekkel. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok, játszom a folytatásban is a legjobb dalokat. Ugye velem tartatok.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. A többszörös platina lemezes Kings of Leon pár hete hozta ki vadonatúj kis lemezét. Hosszú idő telt el azóta, hogy a banda 2003-ban megjelentette az első albumát. Nos, erre a másodikra több mint 20 évet kellett várni. A Follow Oil testvérek ez alatt azért begyűjtöttek jó néhány Grammy-díjat, és persze a világ hírnevet is. Most visszatértek egy friss anyaggal, a Tis Space című új dal egy mindössze negyedórás saját gyártású lemez része. A felvétel hangulatában és megszólalásában is a csapat kezdeti időszakát idézi.

0: Restless.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Na, aki nem tud elszakadni még vezetés közben sem a telefonjától, ezen a héten különösen könnyen lebukhat. Országos közlekedési ellenőrzés indult ugyanis, egészen a hét végéig zajlik ez a kampány, és elsősorban a figyelmet elvonó tevékenységekre koncentrálnak most a rendőrei. Nézik a kézben tartott mobil használatát, az üzenetírást, a közösségi oldalak böngészését és más egyéb elektronikai eszközök használatát is, szóval ne legyen semmi a kezetekbe, ha volán mögött ültök. A rendőrség a Roadpool akcióhoz csatlakozik, a szakemberek szerint jelentősen növelik a balesetek kockázatát az imént felsorolt berendezések, vagyis most aztán tényleg jobb, ha vezetés közben pihen a telefon, mi pedig az utat nézzük, vagy hallgatjuk a legjobb slágereket itt, ezen a frekvencián. Már is indítom a következőt, méghozzá a Green Day egy remek művét.

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ezek még mindig a kedvenceitek, és ez még mindig a szerda esténk itt a Csaba Rádión. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy már eddig is kellemesen töltöttétek velünk az időt. A folytatásra is ezt ígérhetem, mármint a legjobbakat a dalokból, és a legérdekesebbeket a színes hírekből. Tartsatok velem!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A vér nem vált vízzé. Ez a mottoja a 30. jubileumára készülő Hooligans bandának, és ez vadonatúj feldolgozásuk címe is egyben, hiszen a rajongók egyik legnagyobb kedvencéhez nyúltak vissza. 25 év után új köntösben friss hangzással hozzák vissza az ikonikus lágert, a vér nem válik vízzé című klasszikust a srácok.

0: Ez a Csaba.
1: Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. A Bonnie M. A jeles jubilomot pedig az egyik legismertebb slágerük, a Sunny vadonatúj változatával indítják. Ezt Rehab vette kezelésbe, hogy friss hangzást kapjon. Abszolút sikerült, és íme a fél évszázados legendás banda Sunny című klasszikusának változata.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A mai esténket sajnos lassan le kell zárnom, viszont holnap jövök megint, és néhány órán keresztül én biztosítom a jobbnál jobb dalokat. Érdemes lesz csütörtökön is a Csaba Rádiót választani. Egész nap persze, nem csak az esti órákban. Mára még egyszer nagyon köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt. Kívánok nektek jó éjszakát, Hászalai Balázst hallottátok.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: csak az élet.
1: Kezdjeteken élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Több 10 millió forintot csaltak ki telefonos banki átverésekkel Békésben. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés miatt intézkedtek két dobozi férfival szemben. Új alpolgármestert választottak Békésen. Újabb telefonos csalásokra figyelmeztet a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több Békésvár megyei magánszemély és vállalkozás is csalók áldozatává vált. Egy cégvezetőnek például több mint 40 millió forintos kárt okoztak az elkövetők. A rendőrség korábban már videóban is bemutatott két Békés csabai esetet, amelyek során az áldozatoktól összesen közel 25 millió forintot csaltak ki. Az egyik férfi csak nem 10 millió, a másik mintegy 15 millió forintot veszített. A módszer mindkét esetben hasonló volt. A sértetteket telefonon keresték meg olyan személyek, akik banki ügyintézőnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a céges bankszámlákon gyanús tranzakciókat észleltek, majd arról érdeklődtek, hogy a számla tulajdonosok indították az utalásokat. Amikor a férfiak jelezték, hogy nem tudnak a tranzakciókról, a telefonálók felajánlották a pénzfelülvizsgálatát és az utalások leállítását. Ehhez azonban különféle utasítások követését kérték. Kódok beolvasását, illetve távoli hozzáférést biztosító programok telepítését. Az áldozatok teljesítették a kéréseket, ezzel pedig hozzáférést biztosítottak a csalóknak a bankszámláikhoz. A rendőrségi figyelmeztetések ellenére újabb esetek történtek. Egy Békés megyei vállalkozás vezetőitől a napokban több mint 40 millió forintot csaltak ki hasonló módszerrel. Szombati Andrea rendőralezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője arra hívta fel a figyelmet, hogy a csalók tudatosan sürgetik áldozataikat. Azt sugallják, hogy azonnal cselekedni kell, különben elveszítik a számlájukon lévő pénzt. Az így kialakított pszichés nyomás sokszor megakadályozza a józan mérlegelést. A hitelesség látszatát tovább erősítik azzal, hogyha valaki bizonytalanná válik, felajánlják az átkapcsolást a bank biztonsági részlegére. A vonal másik végén egy újabb csaló erősíti meg az előző telefonáló állításait. Egy Békés csabai eset ugyanakkor arra is példát mutatott, hogyan lehet megakadályozni a további károkat. Az egyik sértettől a csalók már megszerezték az egyik számláján lévő pénzt, majd arról érdeklődtek, van-e másik bankszámlája. Amikor a férfi elmondta, hogy a másik számla felesége nevén van, arra kérték hívva fel őt és igazoltassa vele a kapott kódokat. A feleség azonban felismerte a csalási kísérletet és megállította a folyamatot. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot és a vállalkozások vezetőit, hogy telefonon soha ne adjanak ki bizalmas banki adatokat, és ismeretlenekkel ne beszéljenek számláikról vagy az azokon lévő pénzről. Ha valaki gyanús tranzakcióra vagy számla problémára hivatkozva keres önöket, szakítsák meg a hívást és közvetlenül a bankot keressék meg a hivatalos ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a bankkártya hátoldalán található elérhetőségen. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt indult eljárás két dobozi férfi ellen. A rendőrség szerint egyikük vadászként tilalmi időszakban és idegen vadászterületen is ejtett el vadokat, emellett fegyverét olyan társának is átadta, aki nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A két férfi szeptember 30-án fogták el a Békés csabai rendőrkapitányság nyomozói, a terror elhárítási központ és a Békés megyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkatársai. Közösen. A nyomozás adatai szerint a vadász az egyéni vadászatok során több alkalommal is átadta fegyverét segítőjének, aki sem fegyvertartási engedéllyel, sem vadásztársasági tagsággal nem rendelkezett. A férfi korábban maga is vadászott, engedélyt azonban ittaság miatt visszavonták. A rendőrség szerint a segítő tilalmi időszakban támvadra is célzott, és olyan eset is előfordult, amikor el is ejtett egy állatot. A vadászt emellett azzal is gyanúsítják, hogy más vadász területére átment, illetve oda átlőtt. A hatóságok információja alapján az elejtett vadak egy részét nem jelentették be, hanem feldolgozták, húsukat pedig értékesítették. A rendőrök mindkét férfit őrizetbe vették. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy pontosan hány alkalommal történhetett orvvadászat és mekkora kárt okozhattak az érintettek. A vadász fegyvertartási engedélyét visszavonták, fegyvereit lefoglalták, segítőjénél pedig engedély nélkül tartott lőszereket találtak, amelyeket szintén elvettek a hatóságok. Az ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást.

0: fontos személyi döntésekről határozott legutóbbi ülésén a békési képviselőtestület. A Grémium Deákné Domonkos Juliannát választotta meg új alpolgármesternek. A tisztség betöltésére azért volt szükség, mert Polgár Zoltán augusztus 1-ével lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról. Deákné Domonkos Julianna korábban oktatási művelődési tanácsnokként dolgozott. Ez a tisztsége az alpolgármesteri kinevezésével megszűnt. A testület társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoká Serfec Dávid önkormányzati képviselőt választotta, aki a polgármester szerint civil területen szerzett tapasztalatait ebben a feladatkörben is hasznosítani tudja. A bizottságok összetétele is változott. Csibor Géza az ügyrendi bizottságból a humán bizottságba került, az ügyrendi bizottság új tagja pedig Serfec Dávid lett. Egy bizottsági helyet egyelőre nem töltenek be, arra a Polgár Zoltán lemondása miatt kiírt időközi választás után megválasztott képviselő kerülhet. A testület több önkormányzati társulásba is delegált tagokat. A kistérségi intézmény fenntartó társulásba Mucsi András került, a Derech önkormányzati társulásba Deákné Domonkos Juliannát, a BKS felügyelő bizottságába pedig Földesi Mihályt delegálták. A polgármester arról is beszámolt, hogy szeptember 7-től dr. Varsandán Széni Ildikó tölti be az aljegyzői tisztséget. A korábbi aljegyző dr. Bocskai Árpád augusztus 1-től a Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő igazgatója. Két békéscsabai szakember vehett át idén a békéscsabai fiúságáért kitüntetést. A közgyűlés Egeresi Viktória Krisztinának és Domokos Balázsnak ítélte oda az elismerést, amelyet a csabai garambonciás napokon adtak át csütörtök délután. Egeresi Viktória Krisztina pedagógusként és ifjúság segítőként dolgozik. Pályáját 2011-ben kezdte a békéscsabai evangélikus gimnáziumban, ahol azóta is fontos feladatának tartja, hogy a diákokat az iskolai kereteken túlmutató közösségi munkára, önkéntességre és aktív társadalmi részvételre ösztönözze. 2021 óta hivatalosan is a gimnázium diák önkormányzatának segítő pedagógusa. Kezdeményezésére 2023-ban újjáalakult a békéscsabai Dög segítők szakmai munkaközössége is. Több városi program, köztük a közösségi költségvetés tervezési program, az ifjúsági piknik és az ifjúsági kapcsolatok napja is kapcsolódik a nevéhez. Munkájával a fiatalok, az iskolák, a civil szervezetek és a helyi döntéshozók közötti kapcsolatot is erősíti. A másik kitüntetett, Domokos Balázs személyisége és munkája szorosan összefonódik a Békés Csabai zeneoktatással. Hangszeroktatása mellett Furulya együttest is szervezett. Később átvette a Körösparti Junior fúvósok vezetését, és azóta is meghatározó szerepet vállal a fiatal zenészek oktatásában és közösségének építésében. Tanítványai számára nem csak a hangszeres tudás átadását tartja fontosnak, hanem azt is, hogy a közös zenélés élményt, barátságokat és tartós közösségi kapcsolatokat adjon. A hazai és külföldi fellépések, valamint a közös utazások számos élményt jelentenek a fiataloknak. Domokos Balázs így több generációt vezetett be a zenevilágába. A közgyűlés az álhatatos pedagógusi, karnagy és nevelői munkáját ismert el a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetéssel.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani? Vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még nem. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor. Biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyták, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményünk ebben a történetben, és beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó. Nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek. Akár az eladósorban lányokról, és stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mondjuk nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
1: A kékfestők után ez nem annyira.
0: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestő, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjánás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

ránk csönget a hajnal, miközben alszunk a fűben, cipőben. A sátradnál semmi nem várt át, valamivé tettük egymást.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: szégyenbe hozzál!
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: éven. Nem számít ki mit élve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltételem, de menjen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: jövő évvel legyünk egy a zenével. Nem számít ki mit érvel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Ez a Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.